0: Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Ez még mindig a Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Csak neked zenélünk.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szöbe.

ilyenben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

This is an announcement. Please refrain from not smoking.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Can you feel yourself the real dance fighter? Come on, baby, show me all your dance gadgets. Make it. Stand up.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: The station with the
2: best music.
1: Best music.
2: I love the music.
0: Super DJ Rádió. Kattanj ránk.
3: Poppin' I know. Once chicken ears like a lingo show. Thought I ever gonna see my old poppin' I know. Yeah.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió. All aboard! The

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

the sky comes down to the ground, letting go with love.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a Szubeti.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: 10 óra van.
1: Super DJ Rádió, veled vagyunk minden órában. Kattanj ránk! www.superdjradio.hu. Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.

reggelt kívánok mindenkinek, aki velünk van, ez a gyönyörűséges, tüneményes, szép júniusi napon. Az elkülönző 4 órában a Boriszkát hallgattátok, vagy hallgatjátok már, úgyhogy remélem velem tartotok. Ugye ez természetesen nem csak a Bakelit jön majd itt a szerde napon, lesz majd Girásság műsor is. Egy jó kis kellemes remix verzió az elején, szerintem a gomezék és a többiek mondtak neki is. A hangom egy kicsikét jobb már, még éjszaka kicsikét köhék cseltem, de javul az állapotom, úgyhogy nem vitt el az ördög. Ezek a mai ördögök már erre se jók, szóval jó szórakozás mindenkinek és fajnos hallgatózás. Itt az Uper DJ Rádió, benne pedig 1 milliárd Boriszka közül éppen az egyiket hallod.

Szintetes jó rendek közöngetni Kise Istvánónak és kellemes szétemot kívánok, aki Erdélyből lehet dösteni gyönyörűséges helyre hallgatni, mert jó rendben vagyok, igen, alakulok, egy bubos gyerek a présem, a szokás mondani, mi felénk, Csörgös Oszó úrnak is kellemes szép napot kívánok, és a Masinak is, aki írja nekem, hogy jó műsorvezetést és sok hallgatót, köszönjük szépen! És Júci úrnak is természetesen szép napot kívánok, akire megtudtuk, hogy a szárazon szereti, azt mondjuk nem derült, hogy a vörös volt, vagy a fehéret, de bármi másra is lehet ilyenkor gondolni.

jönnek is találós kérdésekkel. A vízcsapot most ezennel így meg is nyitnám. Szóval, hogy hívják a lengyel kocsmárost? Mikor nyitsz ki? És hogy hívják a lengyel kidobót, azt tudjátok? Hiperszki. Nekem a kedvencem a kínai tárgyalólón, azt hogy hívják? Hiessen. Na, három. Én magamat is meglepem.

Kedves hölgyek, urak, az a helyzet, hogy sajnos ki kell lépjek, mert teljesen kiment a fejemből egy találkozó, de muszáj most elmennem. Visszaérek, és innen folytatok, körülbelül egy óra. Várjatok meg, vagy hallgassatok tovább le is, de egy picit ki kell szálljak, bocsánatotok a tenésen kérem. Úgy néz ki, hogy olyan vagyok már én is, mint az elefánt ellentét, hogy mindent elpelejtek.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
1: Párnánk puha, ágyunk öle lányán ringott.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

aláírásom, egyetlen egy darab aláírásom maradt le, és annélkül nem lehet intézni, most annyira durva helyzet lett így, hogy tehát igazából olyan, mintha nem írtam volna alá semmit, úgyhogy egy darab aláírásig kellett mennem, és ezt kellett elintéznem, és jöttem is vissza, úgyhogy itt akartak, és hogy déltől mindenféleképpen kívánság műsor, itt pedig akkor azért a Divset DJ-zel jöjjön Never Be Alone.

Paul McCartneynek is köszönjük szépen, hogy velünk vagy. És azért örülök neki, hogy a meló mellett is hallgattok minket. És köszönöm, hogy megvártatok, kedves Isa István úr is, és kedves Mazsi is, meg ott a sokan mások remélhetőlegesen. Itt a Beautiful People érkezik egy sirennel. Már várom a kéréseket és kívánságokat.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

0: ott a helyed.
1: Na, kérdezik, el is tartott akkor a kívánság műsorítva kezdve a ti kéréseitek dominálnak, remélem nagyon sokan jöttek és kértek és kívántok, egészen pontosan az első kérés Budai Zoltán úrnak szóljon, és természetesen Nagy Kátára, ez Kúcerdal, gondolom ott is lehet horgászni, halászni, az örök kérdésen mondjuk, hogy inflálódás mentesen szól, how much is the fish, Budai Zoltán úrnak, sok szeretet, írt az első kérés, első kívánság.

Költél kérdést, mennyibe kerül a hal, és aztán egy milyen álmokat lehet tulajdonképpen megálmodni, jó vagy rossz takas, talán az abból kiderül, hiszen BTS rajongónak érkezik, méghozzá másik kérésére, ide nekem, annabban a dallal futottak, mert ezt mutatták be legelőször a nagy közönségnek, nagyon fiatalok voltak, hát akkor jön a muzika. Resurrection!

Kérem szépen, a következő dal benne volt abban a bizonyos háromban, ami az első breakdalokat illeti Magyarországon. Az első volt valószínűleg Fenyő Miklósnak a Lépjük a lépcsőt, aztán jött a Neurotiknak a Break című dala, és ez volt a harmadik, ami inkább Poénak indult első mellett a Dadogos Breakkel, Geszti Peti szövegével, Akner Tomiéknak szólna felvétel nagyon sok szeretettel, egészen pontosan azt mondja nekem, hogy hát az egész brigád téged hallott 22-en, hát mint a csapdája annak a nagyszerű könyvnek. Ettől függetlenül örülök, hogy ilyen sokan hallgattok ott, és remélem a munka azért jól telik meg. Leginkább gyorsan jön a felvétel az első mellettől, ez a Dadogos Break, köszönjük Tamás a kérést!

neki az énekje, akit ugye rendesen én Patkó Bélának hívnak, nem tudom, hogy nem ezzel a névvel lett befutott, de a nemzeti hang érkezik természetesen a folytatásban mindenféleképpen. Ez pedig az Égvedek című dal. Kotosz Robert úr kérte, de tőlem tőlük, hogy én ezt a dalt választottam.

0: régen. Tudom, fentről vigyázol rám.
1: Na kérdezem, hogy kicsit könnyed a ritmusok felé mennénk, mert Sziszi kérésére szennünk egy Lamorti Zsult, és egy jó pillanat, amit tartottam még hozzá, nem más, mint Sparks megoldásában, a dal pedig a kellemes felvétel. Gyis Agostinótól Lamorti Zsultal, és persze Sziszinek sok szeretettel, szép délután kívánok neked is.

Nagyra szépen a Sanyi után Sanyi következik, igaz, akkor is Sanyi úr kérését teljesítő érkezik az Omerzitől a Medúza című felvétel. Bocsánat, nagyon szépen köszönöm egyébként a gyógyulás kívánságokat, például Kollár Gábor úrnak is. Nagyon nehéz, de próbálkozik az ember, úgy szokták mondani, hogy 40 perc minden nap ajándék, ez csak poénkodunk. Na de Kovics vagyunk, Zuglóból már is szól a felvétel, Omer Deep-be, az Omertől és a Deep Medusa című felvétellel már is haladunk tovább. Köszönöm a jó kívánságokat egyébként.

Na, keresztem, a folytatásom, hogy Kusztár Imre úr kérését teljesítem, hát hogyha bele fog bakizdani, de ha jól olvasom, akkor az ő kérés egy német dal, német előadótól, Schotthagentől a Schattenkinder, ez a felvétel pedig Killának szóljon születésnapja alkalmából, azért is még egyszer megpróbálkozok vele, Schotthagen Schattenkinderrel, kívánunk Killának, hát mit is mondhatnánk, nagyon-nagyon boldog születésnapot, jöjjön a felvétel, a Super DJ Rádion, ez a kívánság műsor.

No de kérdez ebben, egyik az Kozák Atamáról lesz mindjárt szóra, az Pucsiról egész szósa a felvétel, a retroszendése megoldásokból Boniem jöjjön, természetesen kérésre kívánságra, Csörgős Soca úrnak, sok szeretettel remélem, hogy elhálult, és Gyorszman úrnak is köszönöm szépen a kedves szavakat, azt mondja, vagy borogassam, vagy sörözgessek, a sörözgetés megvan, már óvatosan azért megbontottam egy ilyen lóbányait, köszönöm szépen a kedves szavakat mindannyiatoknak.

Mindig az eldolgozások korát éljük, és a kérések kívánsak is innen számolnak. Zsolti Russzánnak sok szeretettel egy Gála Remix, ezúttal Kenti J-k és Alexék megoldásával, Please from Desire.

Tanácsosúrnak is kellene, mert szép délutánt kívánok, hogy délután olyan éppen nasszakban érzi magát, mert ő még ebéd előtt az, hogy igen éhes, de a kérés nélkül nem akar innen elmenni, úgyhogy jön egy felvétel, hogy mindenhol tudjál te is étkezni, kedves Lacos úr. A Frank F. elékezik, ez a Move Your Feet.

nagyon szépen Szabor Oliver kérésére, illetve érdeklődésére is tudok tulajdonképpen teljesíteni. A kérése az állatkertben a Bérez Zoltól mindjárt érkezik. Az érdeklődés vagyok, hogy ismertem a Bérez Zolit természetesen. A Roxy zárólbuli valahol fönn van videót lehet látni, ahol én is mondok egy-két szót, de tulajdonképpen azért nagy ismerettségben nem voltunk, én inkább rajongója voltam Zoltának, aki nem csak a Forever Clubban volt fantasztikus, hanem csak egy igazi őrült szóval. Jön az állatkertben, Bérez Zolt fog mindjárt nektek az állatkertől vallani, amolyan Bérez Zoltosan. Köszönöm szépen a kérést!

Na kérdezem, viszont Dávid úrnak kicsit más a stílusirányzás, a kellemes kiri Gyud és Franka kicsit house típus, de megyünk. Gyud a Franka fél a Pirupával is fitboxolod áll, ez pedig a Tranquil.

Na, mi megy tovább? Cristiano, a sok szeretettel, Samuel, a Florenz. Várjuk már a hétvégét, hát kicsit még azért aludni kell hozzá, de nem sokára itt lesz úgy, hogy a kitartás lesz, Florenznál jön tovább, tehát Cavalli-val, Jézus Fernández és Morendával, köszi a kérést!

kérdezik, hogy a kérés és kívánság itt a Super DJ Rádióban, méghozzá, ha jól olvasom, akkor Gyuri úr nagyszerű kérését fölgettél tovább, hogy a DJ Antová dolgoztál nekünk, és adja tovább az Indi Harminához. Tehát szabadon. Itt a kérés.

abban, hogy örömlányokat is megszólító Snoop Dogg felvétel következzen. Isti úr, aki szintén szokott nyelv, és kedves mondja, ez volt az egyik példadódal. Hát bizony, jó kis muzsika ez. Egy kicsit vagyunk az R&B felé Snoop Dogg-gal. Ne doggal, ez a Beatles. Köszönjük Isti úr, és persze jó repelgetést kívánok.

Egy elég nagy slágerre a folytatás van. Méghozzá Schulci barátom kérésére. Szóval megmozgatjuk a napot, moving on the sun mellé. Úgyhogy kezdve a remixben és az imeni Angellel jövünk tovább. Illetve Angellel együtt a jugját is hallhatjátok. Jön a felvétel, I'm moving to the sun.

és ezek egy kávétesszel, és invitálnak mindenkit, amit a második számú kérését játszanak. Heavy D&D Boys érkezik, ez szintén még a hip-hopos korszakból. Jön a Black Café. Hát jó kávé, srácok, nem, hogy én is csinálok magamnak egyet hirtelen. Felindulásból.

Nagyon szépen egy gyorsanulnak is köszönöm szépen a kéréseket, és persze nagyon köszönöm szépen a kedves szavakat, hogy a gyógyulásom megteljen mindenféle valószínűséggel, ezért aztán szól a felvétel Hoel Corival, és Strong Raymond-dal, a felvétel pedig nem más, mint a Lionheart, ebből Colin Jeremy-szel jövünk az oroszlán szívvel, kérés kívánság, csak itt a Super DJ Rádióban.

Nagyon szépen akkor a Karasz kérésre is érkezzen, igazi összefogolás Doncsi Böri Csáldal, és természetesen a Save the World-el, így a kettő egy masabban a Szvédéshoz Mafiától érkezik a nagyszerű felvétel, természetesen itt a Super DJ Rádióban, hadd szóljon!

Na kérdezem, ikonikus dal következik a folytatásban, Isa István úrék kérésére, és családi jelek szól a felvétel, megkodítjuk a paradicsomot bizony, angol szerszörű felvételét halljátok eredetiben szól a dal, ez a Conquest of Paradise.

Nagyon sleggeres, itt a kívánság műsor van, nagyon fantasztikus kérések jönnek, és természetesen ennek igen, örülök. Jan úrnak kedveskedek, hogy internetesen ellóval, ő meg a lányoknak ugyanúgy, úgyhogy pitbullék a folytatásban. Köszi, Jan úr!

Aztán úrnak meg az egy kis adverzió, hogy Tokyo-s díszteléssel jövünk tovább. Tegye ki, boys, érkezik! És nem ismert pedig Kevin Alexander, a dal pedig a Tokyo Dream.

0: vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Ez

0: is over.
1: Gute Nacht.
2: Don't forget to check out. Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

0: délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Super DJ Rádió, zenében a legjobb.

0: verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.
4: All aboard!

szép napot és egyben kellemes késő délután kívánok mindenkinek innen a www.superdigiradio.hu-ról. Bejönkezik Doki, sziasztok! 18 óra 2 percet írunk, amikor is 6. hó 10. napját, és mindez 20-26-kor. Már minden 20 óra 26 perckor természetesen, hanem 2026-ot írunk. Azt mondja, hogy mit kell mondani, Viber. 070-45-95-995, idejöttnek az üzenetek ezerrel. 2 órán keresztül engem ért a megtiszteltetés, hogy játszom nektek. Olyan zenéket hoztam, hogy jó napot kívánok, olyan mai slágereket talán. Lehet azt is mondani. Mivel kezdünk? Egy jó kis Taylor Swift. Hallottam ilyen. Tók is a Taylor Swift, ami jó van. Semmi hányja, és 4. Úgyhogy bele kell csapni a lecsóba. Azt mondja, hogy mit kell még mondani. Jó, a partiról vagy a buliról majd beszélgetünk. Azt mondja, hogy még valami, gondolkodom. Nem, már nincs. Na nézzük, sziasztok még egyszer!

csippantom, megmondom őszintén, mostanában hallgatok ilyen, ilyen újabb zenéket is. Hát, hogy is mondjam. Azért vannak, jó van. Na figyelj, Super DJ Rádió.

Mondom én, finom kis újdonságok. Itt a tripla dupla V.Szuper DJ Rádió.hu-n. Figyelj, mit hoztam. Régi-régi nóta újra van keverve ráadásképpen. Nem is akárhogyan kapaszkodás ezerrel. Füleket hegyezni.

Na pillanat tovább. Itt van Encsike és a Viberen. Sziatok és sziasztok, szuperek Encsike, jelenlétív pipa, mára is. Egy gyönyörű szép késő délután kívánok neked és minden kedves STR hallgatónak. Kellemes zenehallgatást. Úgysik Encsike. Szia Encsike imádás. Ciao, ciao, ciao. Megmondom őszintén, emlékszem el a dalra. Volt egy pár olyan, hogy is mondjam, Hyperspace Party, ahol a Doki szájában volt egy síp. Még egyszer mondom, egy síp volt, igen, nem más. Kettő darab világító stick a kézben. Újatlan fehér póló. Szintén fehér farmer nadrág. És hát nyomtuk hajnalig. Csak óvatosan, tudod. It's Cold Project. És itt a tripla dupla V-pont Super Rigi Rádiopatón. Itt van a You, I Got You. Na figyelj, I Got The Feeling, figyelj!

ismét Viber 0-70-45-95-95. Itt van itt Los Angeles. Szia, Doki! Jelentem, én már itt vagyok, Csaba, de millió puszim és hörelés nektek! Neked is, kedves Eráme! Nem is tett Super Egy Rádió partira? Akkor majd nem jöttek. Július 24-25-26. Brutálisan megy a hely, úgyhogy mármint a foglalás, úgyhogy gyerekek, föl kell kötni a gatyót, ezerrel úgy érzem. Itt Alfa Vél is a Forever Young. A tipikus dömdörö remixben.

Ismét Fiverr, csodás este felét kívánunk neked, drága Doki, innen Erdélyből, Erdő-Szentgyörgyből. Ott is a család jelen. Örülünk neked nagyon, hogy újra hallhatunk. Már vártunk téged. Egy nagy köszönet, rengeteg smiley és szívecske. Imádást vellétek, és sziasztok!

aki énekel, hozzáteszem különben. Stefan Dan. Egyenesen Belgiumból. Na figyelj, szuper. 3 a 2 az 1. Hey!

Ismét Fiverr, Kutya Lajos is itt van. Hogy szóljon, doktor úr? Üdvözlettel! Hello, Lajcsi! Itt a Motorcycle! Dal címe, As the Rush Comes! Na, de milyen jó kis verzióban!

Pulci barátom is itt van. Hello, Főni Doki bá. Az én lennék talán, pedig nem akarok. Akkor ezt Jakabon megmutatod, ugye? Ígérem, én is csinálok magamban hülyét. Ja, nem kell, az vagyok. Imádás ezerrel! Szia, Sorci!

Mitajber, itt vanünk Zsuha. Szia, mi a nagy varázsló? Ma nem tudtam eldönteni a plakádadon, hogy szigorú tanárt látok-e, vagy éppen varázsolsz valamit neve. Szigorú tanár vagyok ezzel. Ez a zenebutik, ez a zenebutik, ez a zenebutik. Szia, Zsuha!

Nézzük a folytatást. Itt van én Kató. Featuring John. Turn the lights on. Hoho, mekkora zene. Tehát még egyszer Kató. Featuring John. Nagy

Kívülök tovább. Itt vanunk 54 ultra. Dala címe Talk to You. És nézzük a Vibert is 0745-45-95-95. Itt vanunk házi. Üdvözlet, doktor úr. Találtam egy igazán fincsinek tűnő receptet. Na, remélem ízlenni fog minden kedves műsorvezető és hallgató számára.

Dopás zseniás DJ-t. Bob Melly rengeteg különleges változatos Bakelit lemezje, igen. Nézd is a keverőket, és a legjobb, legritkább hallgató zenéket majd alaposan gyúrd össze őket. Az egészet és a végeredménye. Magyarország legmenőbe, legminőségében rádióállomása. Veletek vagyunk. Veletek velünk. Szia házi, köszönjük!

Bandesz. Szia, Doki! Vagy ez a heggesztő is itt van a Csorvásról. Szia mindenkinek, az Amper és a BPM legyen veletek. Legyen velünk. Szia, szia!

Közben Zsuzsi is ír, hogy pedig azt hittem, hogy varázsolsz, varázsolhatál volna egy, még egy ilyen dobozt. Küldött egy képet, igen, egy jó kis tafifi. És Évinek is küldi persze. Az a helyzet, hogy Évi nem hallja a rádiót, hiszen veled beszél.

az új ide, hogy ez, de azért egy közvetített neki. De mit? Most dok éppen a duncit nyom, vagy mit? Itt van Magyar Déro. Dolcimel Loco. Itt van a Zsigunis király is. Tuner Isti, hello, Doki, bá, örül is a hallgatóságnak is. Persze nektek is. Kagylóznak már. Legyen tisztem is, hódolatom is egyben. Szia Isti.

1848. Ugye? Emlékeket ébresztünk 1848, köszönöm szépen!

No, pillanat tovább, itt van Feeling Project. Golden Digger. Antém ráadásképpen. Jaj, micsoda zenék, micsoda zenék. Újdonságok itt a szoberen. Olyan kicsit Rádió 1-es, olyan finoman szólva. www.superdigiradio.hu. Nem ezt játszok meg a Dr. Tom, a Dance Doktorra.

Schmidweiber, Kollár Gabi is itt van. Szia Doki, szép napot kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a szuperen. Jaj Doki, szuper adást kívánok neked. Gabi Káme, megszíze, hogy itt vagy. Köszönöm szépen. Úgy hiszem, hogy a Tallinn azért el leszünk, finoman szólva.

Ismét Hajver, Robi Kamper is itt van. Szia Doki, végre ide értem. Úgy rohantam, majdnem elhagytam a receptet. Várja, a receptre mi volt írva? Mitől körön pörgölt, vagy mi? Szeretném beváltani, várja, akkor már tudom. Kérem egy szuper adit, üdv Évinek. Már nagyon várjuk az esti radit. Sokan vagyunk így ezzel. Gyerekek, nagyon mennek a jegyek, nagyon mennek a jegyek. Tényleg így van. Ú, de kemény lesz, jó-e?

és már Svédország, ugye Simon ott van, itt van az ő House Mafiája. Swedish House Mafia, Beats Along.

kis zene ez Istenelve. Na nézzünk egy promót. Jó kis promó. Figyelj, szuper!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

ott a helyed. Pontosan, pontosan ott a helyed. Június 24, 25, 26, Jakab Szálás. Szuper DJ Rádió Party.

Ismét Iver. Ismét Józsi. Ez nem rossz színvonzatból, ez megtiszteltetés. Köszönjük szépen!

velünk Simon is. A szokásos szurkálás hallod ebben. Lassan úgy hívnak már be, hogy mint Fire. Mint én, szia, kettés óta kagylóznak, Hókusz Fók. Szuper feldolgozásokat hoztál ma. Látod, érdemes titokat lesni. TikTokot, bocsánat. Jó, de sok fület. Több hajat, ja, jó van, ne is puszikáznak. Ezt meg kell beszélnünk, úgy érzem. Itt van Ricsi is. Szia, Doki! Megérkezett Pér is. Szia, Pér!

Itt van Rita is. Szia Rita! Szép estét, Doki bácsi! Hogy tetszett a recept? Igen, nagyon. Tekert meg az estét? Ma még kitombolom magam. Holnap már meló. Ránk biztosan számíthatok az SDL talére. Nagyon szépen köszönjük. Ígérem, hogy akarom mondani, ígérjük, hogy jól fogjátok érezni magatokat. Ezen leszünk végig.

Ismét itt a ír, hogy ebben biztosak vagyunk az előző SDL talén. Nem csalódtunk senkiben. Minden szuper volt, szó szerint.

őszintén azért a White Partykon. Így a szigeten azért erősen mentek ezek a zenék. Rock Project, so never. Ráadásképpen Audrey óriási volt. Na figyelj tovább.

Ethan and Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Jó kis remix, mert itt a www.superdjradio.hu-n. Figyelj!

Szia, Kukori bácsi, annyit ír, hogy jó műsorvezetés, Doki bácsi, üdv a szupereseknek. Hát is adtam, szia, Kukori bátyám. Találkozunk, tudod hol? A Super DJ Rádió partén.

Itt vagyunk, Gregász, és szia, Gregász! Üdv, Doki! Hát de nagy zenére írtam ide! Nekem most indul a meló, de hallgatlak! Szia, Gregász! Egy biztos! Te még idén jössz hozzánk! Parádó hutára! A 100%! Ó, figyelj!

Szabó Gabi, és itt van ennek annyit ér, szasz, doktor bácsi! Szasz, Gabi! Tudni kell, hogy ugye a szuper partin július 24, 25, 26 lesz egy ping-pong party is. Lesz egy csócsó party is. Sőt, egy fesztiválnak nevezhetjük úgy, hogy csinálunk egy bajnokságot. Ping-pong, csócsó, darts. És mindegy győztes természetesen kap valamit. Kap valamit, hallott vajbaj, kap valamit. More than twisting my sobriety. Itt a Tatika Rame. Na pillanat, hová figyelj?

a nagy taléne. Tényleg mi még sosem találkoztunk, úgyhogy kapaszkodás ezerrel. Ott lesz vice versa.

Hát is mekkora. Itt van Eike Klein. Transmission. És mama. Így egyben.

de egyes voltál, oké? Jó, tegyék, Range a Transmission és Mama 2025-ös verzióban itt a Superdigi Rádion. Hát erről nincs mit mondanom, ha aki ismeri a zenét, aki ismeri a jó zenét, aki ismeri a 2000-es évek nagy zenét, akkor itt a Seiko van és a Can You Feel the Bass. 2025-ös verzióban, figyelj!

Ismét Ivan. És is írja, hogy a kedves Doki, már a poharak sem maradnak egyben. Vagy kettőben, vagy háromban. Ugye, ugye? Itt van Calvin Harris. Hello, Calvin! Hány fok van, Calvin? Blessing!

Pilla tovább. Egy magyar DJ, Steve Judd. Dalcíme, nem más, mint Optimus. I send this message to...

All right. 19.42-t írunk, gyerekek. Hogy megy az idő? Hogy megy az idő? És én milyen éhes vagyok már, úristen. Jó éj.

www.berizsiradio.hu. Július 24, 25, 26. Akartok velünk bulizni? Akkor a pultunk lesz, mint ide nagyháza. Jézusom, mekkora lesz! Figyelj, szuper! 3-2!

Ismét Tiber. Fenomenális zenék voltak, Doki, Köscsike, Pucsika, Encsike. Jaj, jó, itt vagyok. Hú, az meg lesz. Hallod, olyan szolonát hoztam, hogy pirosra teteje, tehát meg van szóra bőven. Piros paprikával. És annyira, annyira finom a szalonna, kérlek szépen, hogy kenhető, hallott, kenhető. Ez picike kis paradicsom, lilahagyma, erős paprika, és egy jó nagy pohár tej. Akarom mondani kettő. Ez lesz a végem. Jézusom! Ő pedig egy Jonas Blue. Age of Desire. Figyelj, figyelj, figyelj! A három, a kettő, az egy. Hész! Hey!

Jonas Blue után itt van az új csonóta, a Doki favoritja, a legjobbat a végére hagytam. Ez a tipikus Doki, figyelje! Atya úristen! Hello Campoli! És Ribőke! Köszönöm, hogy voltatok, köszönöm, hogy ennyi jelne. Legközelebb szombaton, Tali. Na csó, megyek vacsizni. Sziasztok, csó!

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ez még mindig a Super DJ-re.
1: Ön a szerelem doktor számát hívta. A SIP szó után üzenetet hagyott.

Nincs gáz. Vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Süper DJ Radyo. Avev Radyo çok neket sanayım.
1: Ladies and gentlemen. Welcome to the tunnel.
2: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozó.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio. Super DJ.

0: Hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.
1: Super DJ Rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorplakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Szuper DJ Rádió! Csak neked zenélünk!

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.